0: pressing air. No music. Only pressure. Ultra low sub bass. Frequency range 20 to 26 hertz. This loads the cabin.
1: Kedves érdeim és üreim, szép estet kívánok mindenkinek. Szia Kata!
0: Spellcore frequency.

Buonasera, signorina Kata. Jó estet kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Szia, Csajci. Hogy vagy?